Augustus kisasszony hava, nyár utó, új kenyér hava, 15. napja van ma, amikor önök a Zenebona Rádió 972. magyar nyelvű műsorát hallgatják. A mikrofonnál Kozma Grimm Mária. Még néhány nap, pontosabban még 2 hét, ami ugyebár 14 nap, és itt van az ősz, jön szeptember. Vége a nyárnak, vége a kánikulának, és lassan búcsút inthetünk azoknak a szép napsütésnek,

késes nappaloknak is, amiben részünk volt az utóbbi hetekben. Az elmúlt napokban már egy kis ízelítőt is kaphattunk abból, milyen az, amikor hűvösebbek a reggelek, amikor este felé talán még a fűtést is be kellett kapcsolni, igénybe kellett venni, és amikor szürke felhők úszkálnak a város fölött. Hát ezt megtapasztaltuk például szerdán, ugye? Nos, ilyen gondolatokkal ültem le a számítógép elé, hogy a mai adásunkat előkészítsem. Természetesen eszem ágában sincs szomorkás, lehangolt érzelmeket kelteni senkiben, főleg nem saját magamban, hiszen nekem kell itt a következő 55 percben mindenféle, valamiféle nagy rádiós dáridót csapnom, ugye? Mosolyal, jókedvel, zenével, és minden egyébbel, ami egy ilyen műsorhoz illik, nem? De hát mit tegyünk? Az ember néha gondol valamit. Aztán, ha már a nagy őszinteség körülvesz minket, és ebben az őszinteségünkben a gondolat ott motoszkál a fejünkben, előbb-utóbb csak kicsúszik a szánkon. Hát most kicsúszott, és akkor mondjuk ki együtt, itt a nyár vége, jó? Viszlát kánikula, viszlát forró, tikkasztó levegő, viszlát szép meleg nyári napok, jaj Istenem, és viszlát 2026 nyara. Reméljük szép emlékekkel teli évszakként maradsz meg bennünk. Hát számomra legalábbis csodálatos volt. Na de, azért ne szomorkodjunk, hogy vége a nyárnak, mert amíg van zene, amíg van miről beszélgetni, és amíg önök velem, velünk tartanak, addig a nyár vége sem jelentheti a jókedv megszakadását, a szórakozás végét. Ennyi volt tehát a kis nyárbúcsúztató gondolatmenetem. Tettem ezt azért, mert Calgary környékén bizony így van. Mi itt már készülünk a változásra. Holnap már talán feltesszük a kérdést magunknak, hogy hol van a nyár? Hol van az a nyár? Ha-ha. Az a nyár, igen. Na ezzel eszembe jutott egy dal, mindjárt ezt le is játsszuk. Ezzel kezdem mai adásunkat, és kívánok mindenkinek kellemes rádiózást, jó szórakozást, és természetesen nagyon jó hangulatot a következő 55 percre. Maradjanak velem, maradjanak velünk. A nyár ugyan lassan elköszön, de én még maradok. És remélem önök is.

Biztos, hogy az én korosztályomnak nem nagyon kell bemutatnom ezt a dalt, amit hallottunk, de a fiatalabbaknak talán annál inkább. Lehet, hogy közülük sokan most hallották először Lajtai Lajos és Békef István gyönyörű szerzeményét. Lehet. A régi nyárt, ez volt az eredeti címe, amelyet az imént Szandi és Kamarás Iván énekelt el a Csináljuk a Fesztivált című műsorban. Tehát ez egy újabb felvétel volt, és ez a dal bizony már jócskán túl van a 90-en, mégis milyen szépen megállja a helyét ma is, nem? A régi nyár című operett 1928-ban került színpadra. A darabot Lajtai Lajos és Békefi István eredetileg Fedák Sárinak szánta, ám a bemutatón végül a fiatal Honti Hanna játszotta a főszerepet, és vele vált igazán sikeressé a mű. Később film is készült belőle, szintén Honti Anna főszereplésével. Az operettből azóta több örökzöld melódia is megmaradt nekünk, köztük ez a kissé keser édes, mégis nagyon szép dal, amelyben ott van a régi nyarak minden bája, egy kis szerelem, egy kis emlékezés, és persze az a bizonyos érzés, amikor az ember visszagondol valamire, ami már elmúlt, de azért jól esik egy pillanatra újra felidézni. Mint említettem, ezt a régi kedves dalt Szandi és Kamarás Iván tolmácsolásában hallottuk, és milyen jó, hogy ezek a régi dallamok időről időre új hangon, új előadók által is megszólalnak, nem? Remélem, találok az interneten hasonlókat a jövőben is. Na de! Most hadd lépjünk tovább, hiszen ebből a szép nyári hónapból már pontosan 2 hét és 1 nap van még csak hátra, tehát igazán nem érdemes már most az őszről, meg a szeptemberről beszélni, majd ráérünk még ezzel, jó? Ellenben a mai napról arról bizony illik beszélni, mert augusztus 15-e igen fontos nap. Rengeteg esemény szerepel ezen a napon a multidézőkben és az ünnepi napok listáján, amelyekről bizony illik is és kell is beszélni. Hát akkor kezdjük mindjárt egy vallásos ünneppel, Nagy Boldogasszony napjával, vagyis Szűz Mária mennybevételének ünnepével. Augusztus 15-e a katolikus egyház egyik legfontosabb Mária ünnepe. Maga az ünnep igen régi, Jeruzsálemben már az 5. században biztosan megemlékeztek Máriáról, később pedig az ünnep az egész keresztény világban elterjedt. A római egyház a 7. században vett át, és a 8. századtól kezdve már Mária mennybevitelének ünnepeként, vagy mennybevételének ünnepeként ismerték. Nagy Boldogasszony, ahogy mi magyarok nevezzük, Szűz Mária mennybevitelének nap. Napja, tehát halálának a napja. A magyar elnevezés különleges és szorosan összefonódik a boldogasszony kultusszal és a magyar vallásos hagyományokkal. Ez a nap nekünk, magyaroknak különösen is fontos. A hagyomány szerint Szent István király ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába, ezért vált Mária hazánk égi pártfogójává, patrona Hungáriáévá. Szent István király maga is Nagy Boldogasszony napján 1038. augusztus 15-én hunyt el, erről majd később még szólok pár szót. Na és tudom, kedves hallgatóim, hogy a Zenebona Rádió alapjában véve egy zenés szórakoztató műsor, amely a magyar nyelv és a magyar hagyományok ápolását tűzte ki céljául, nem pedig vallásos témák feldolgozása a fő feladata, de azért néha nem árt, ha néhány perc erejéig ilyen dolgokról is beszélünk, mert ez is hozzátartozik a magyar hagyomány és hiedelemvilághoz, ez is része a magyarságunknak, sőt, még ennél is tovább mehetünk. Kölcsei Ferenc himnusza előtt például a katolikus magyarság körében a Boldogasszony anyánk, valamint az Ahol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű

Beregszászi Olga énekelte e szép dalt, és gondoljunk csak bele, kedves hallgatóim, hogy amikor ezeket a régi énekeket énekelték, még nem létezett a mai értelemben vett magyar himnusz. A magyar emberek azonban már akkor is énekkel fejezték ki hazájukhoz, hitükhöz és nemzetükhöz való ragaszkodásukat. És éppen ezért gondolom úgy, hogy ennek a néhány percnek helye van a Zenebona rádióban is. Nem azért, hogy vallásos műsort csináljunk, kedves hallgatóim, nem. Hiszen tudják jól, hogy nem ez a dolgom, hanem azért, mert ha a magyar nyelvről, a magyar zenéről, a magyar hagyományokról és a régi idők emlékeiről beszélünk, akkor bizony ezekről sem illik megfeledkezni. A hit, a hagyomány, az ének és a történelem sokszor kéz a kézben járnak. Augusztus 15-e pedig éppen egy ilyen nap. Nagy boldogasszony ünnepe, egy régi magyar hagyomány emléke.

és egyben egy olyan nap, amely évszázadokon keresztül ott volt a magyar emberek életében. Még pár dolgot elmondok ezzel az ünneppel kapcsolatban, mert vannak itt olyan érdekességek, amelyek mellett szerintem nem lehet csak úgy elszaladni. A magyar katolikus lexikon például nagyon szépen megvilágítja, mi is a különbség a nagy boldogasszony és a kis boldogasszony között. A nagy és a kis itt természetesen nem egyszerűen méretet jelent. A nagy boldogasszony elnevezés Mária megdicsőülésére, mennyei nagyságára utal, míg a kis boldogasszony Mária születéséhez, a gyermek Máriához kapcsolódik, vagyis nagyon leegyszerűsítve kis boldogasszony a születő földi Mária, nagy boldogasszony pedig a megdicsőült, mennybe fölvett Mária. A magyar katolikus hagyományban ez a két elnevezés szépen kiegészít magát, és itt ki kell hangsúlyozzam, hogy ez a katolikus hagyományban érvényes. És ha már Mária mennybevételéről beszélünk, érdemes tudni azt is, hogy a Biblia Mária haláláról nem közöl részletes történetet. Amit erről tudunk, az elsősorban az egyházi hagyományokból, régi írásos emlékekből és későbbi vallásos elbeszélésekből származik. Mária földi életének hosszát sem tudjuk pontosan, ugye? A hagyomány és a későbbi számítások alapján nagyjából a 60-as éveinek második felében, esetleg a 70-es évei elején járhatott, tehát mit tudom én, 65 és 72 év között tehető életének hossza, amikor földi élete aztán véget ért. Arról is vannak feltételezések, hogy Jézus halála után Mária Efezusba költözött volna, más hagyományok Jeruzsálemhez kötik utolsó éveit, vagyis itt bizony már olyan területre érkezünk, ahol a történelem, a vallási hagyomány és a legenda szépen összefonódik, de nem 100%-os szerintem. És hát milyen érdekes, hogy Mária halálának és mennybe vételének története milyen gazdag témát adott a középkori művészetnek és irodalomnak, nem? A régi vallásos hagyomány szerint Mária holttestét az Olajfák hegyén lévő sírba helyezték, az apostolok a világ különböző részeiről érkeztek a temetésére, utolsónak Tamás apostol érkezett, és amikor látni szerette volna Máriát, felnyitották ugyebár a sírt, de a sír üres volt, csak a halotti leplek maradtak ott, és a hagyomány szerint kellemes balzsam illat árat. Ez töltötte be a sírt, az apostolok pedig a történet szerint ekkor pillantották meg Máriát az égbolton, amint angyalok kíséretében a mennybe emelkedett, és ezt a jelenetet nagyon-nagyon sok festményen is láthatjuk. Szép történet, és hangsúlyozom, hagyomány és vallásos elbeszélés, nem a Biblia által leírt esemény. De éppen az ilyen történetekből épült fel évszázadokon keresztül az a gazdag magyar és európai vallásos néphagyomány, amelynek nyomait még ma is megtaláljuk templomainkban, régi képeken, kódexekben, énekekben és népi történetekben. Befejezésre, kedves hallgatóim, most nézzük meg, hogyan alakult ki maga az ünnep. Jeruzsálemben már az 5. században megülték, a legrégebbi elnevezések között szerepel a latin dormitio, vagyis elalvás, illetve pausatio, azaz elpihenés. Ezek Mária elszenderülésére, vagyis halálára utaltak. Az ünnep a 6. századra már az egész keleti kereszténységben elterjedt, a 7. században pedig Róma is átvette, a 8. századtól pedig már az Assumptio Beatae Mariae, vagyis a boldogságos szűz Mária mennybevétele elnevezés is használatos volt, és akkor érkeztünk el ahhoz, ami nekünk, magyaroknak különösen érdekes. Augusztus 15-ét Szent István király tette különösen jelentős ünnepé Magyarországon. A hagyomány szerint élete végén ezen a napon ajánlotta fel országát Szűz Máriának.
Ebből bontakozott ki később a Regnum Marianum, vagyis

Mária országa gondolata. És nem mellékes az sem, hogy Szent István király éppen ezen a napon, 1038. augusztus 15-én halt meg. Így lett augusztus 15-e a magyar történelemben és a magyar vallásos hagyományban is különleges nap. A boldogasszony elnevezésből pedig nálunk meghonosodott a nagy boldogasszony név. Tehát, kedves hallgatóim, amikor azt mondjuk nagy boldogasszony, nem csupán egy augusztus 15-i dátumot mondunk ki, egy több mint 1000 éves keresztény hagyományt, egy régi magyar vallásos hagyományvilágot és egy olyan történelmi emlékezetet is felidézünk, amelyben Szent István királytól kezdve egészen a mai napig nagyon sok minden összekapcsolódik. Szerintem ezért is érdemes volt erről a mai napon, hát az elmúlt percekben beszélni. Nos, most már tényleg elég a történelemből és a vallási hagyományokból, hiszen augusztus 15-e van, a nyár még javában tart a naptár szerint, mi pedig a Zenebona Rádió 972. műsorában vagyunk, úgyhogy ideje újra a zenéhez fordulni. Jöjjön hát egy szép magyar dal, mely a nyárról és emlékekről szól. Talán éppen ezért olyan szép ez a régi dal, mert mindenki számára mást jelenthet a régi nyár. Lehet egy régi szerelem, egy fiatalságban eltöltött nyár, egy kedves hely, egy ember, aki már nincs mellettünk, vagy egyszerűen csak egy olyan időszak az életünkből, amelyre jól esik visszagondolni. Hallgassuk meg a Nyár volt és csodásan szép című dalt, melynek zenéjét Sándor Jenő szerezte, a szövegét pedig Mikics Ferenc írta, és ő is énekli ezt a dalt. Kérem, fogadják szeretettel.

Míg hallgattam ezt a szép dalt, eszembe jutott, hogy a mai naphoz tartozó népi hiedelmekről és hagyományokról is kellene mondanom néhány szót, mert hát bizony vannak itt olyan dolgok, amelyeket érdemes tudni. Ezeket most gyorsan elhadarom, már amennyire én gyorsan tudok beszélni, és utána felköszöntjük egy másik csodálatos dallal a névnaposokat. Rendben? A nagy boldog asszony napjához kapcsolódó szokásoknak, hagyományoknak, vagy ha úgy tetszik, hiedelmeknek fontos szerepük volt, különösen a vidéki ember életében. Ezen a napon tartották Magyarország patronájának, Szűz Máriának az ünnepét is, Mária kegyhelyekre indultak zarándokok, körmeneteket tartottak, és országszerte búcsukat rendeztek. Különösen azoknak a templomoknak a plébániái készültek nagy ünnepséggel, amelyeket Nagy Boldog Asszony tiszteletére szenteltek. A Nagy Boldog Asszony napja sokfelé búcsúnap volt. A moldvai csángó magyarok például ezen a napon virágokat és gyógynövényeket szenteltek, amelyeknek később gyógyító, oltalmazó szerepet tulajdonítottak. A Mura vidéken viszont úgy tartották, hogy ez dologtiltó nap. Például nem volt szabad sütni, mert a hiedelem szerint a tűz még a kemencéből is kitörhetett. A drávaszögben pedig azt tartották, hogy ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy az egészségesen maradjon és bőven teremjen. Az időjárásból is próbáltak következtetni a jövőre. Ha a nagyasszony szépen fénylik, vagyis szép derült az idő, akkor jó bortermést reméltek. És itt van a két boldogasszony köze is, augusztus 15, nagy boldogasszony, és szeptember 8, kis boldogasszony, vagyis Mária születésének ünnepe közötti időszak. Ennek az időszaknak a néphit különleges, szinte varázs erejű jelentőséget tulajdonított. Ilyenkor szedték a gyógyfüveket, kiszellőztették a hombárt, a téli ruhákat és mindenféle ruhaneműt is kiráztak, kiszellőztettek, hogy a moly bele ne essen. A búzát is ilyenkor szellőztették, hogy ne dohosodjon meg, és ne lepje el a zsizsik. És még egy érdekes hiedelem, azt tartották, hogyha ebben az időszakban ültetik a kotlostyúkot, akkor az bizony az összes tojását ki fogja költeni. Hát kérem szépen, akkoriban még a tyúkoknak is megvoltak a maguk augusztusi munkarendje, nem? Na de hát, tegyünk vissza komolyan a témához. Az ünnephez kapcsolódott a Mária virasztás hagyománya is. A néphit szerint a napfelkeltében ezen a napon meg lehetett pillantani a napba öltözött boldogasszonyt. A 20. század elején még az egész magyar nyelvterületen ismert volt a nagy boldogasszonyi virágszentelés, vagy virágáldás szokása. Virágokból készítették el az úgynevezett Mária koporsót, a megszentelt, illatos növényeket pedig később sokféleképpen használták. Kerülhettek azok a halott koporsójába később, ugye? Abban a hitben, hogy az elhunyt Máriához hasonlóan dicsőségre jut, de tettek belőle a ház alapjába, a csecsemő bölcsőjébe, vagy akár az új házasok ágyába is. Érdekes. És még egy érdekesség, kedves hallgatói, mielőtt végképp azt gondolják, hogy ma néprajzi előadást hallgatnak a Zenebona rádió helyett, ez lesz az utolsó, ígérem. A Nagy Boldogasszony követő nap, augusztus 16-a, régen Boldogasszony másnapja néven is ismert volt. Ehhez egyes hagyományok a magyar ős történetet kapcsolják. Egyes történészek szerint a hagyomány úgy tartja, hogy ezen a napon választották a hét törzs vezérei Álmost fővezérré, neki engedelmességet fogadtak, és ezt vérszerződéssel pecsételték meg. Hogy pontosan mi történt és mikor történt, arról természetesen a történettudományban is vannak viták, de a hagyomány szerint a vérszerződés a magyar nép születésének egyik fontos jelképe lett. Na most, hogy mindezt elmondtam,

Gondolom, jól jönne már egy kis muzsika, nem? Bár őszintén megvallom, egy ilyen komoly téma után bizony elég nehéz olyan zeneszámot találni, ami ide igazán passzolna, de hát megpróbálom. Ja, és majdnem elfelejtettem a névnapokat, hoha, hiszen ma és holnap is vannak ünnepelhető neveink, ugye, azokról pedig még illik megemlékezni. Ma van Mária Alfred, ó, Mária, igen, persze, ma van Mária Alfred Ali, Assunta Napoleon Tarzicia és Tarzicius, ők ünnepelhetik a névnapjukat, holnap pedig az év 228. napján lesz Ábrahám, Ábrán, Amelita, Csépán, Diomed, István, Joachim, Rokko, Rókus, Stefán, Szeréna, Szerénke, Szerénusz, Szirka, Szirom, Szironka, Teodor és Ugor. Ők lesznek az ünnepeltek holnap. Isten éltesse valamennyiüket, de természetesen külön szeretettel köszöntjük a Máriákat. Már csak azért is, mert valljuk be, Máriából van ám elég sok közöttünk. Hála Istennek! Úgy látszik, ez a név sosem megy ki a divatból. Hát akkor, kedves Máriák, a következő dal Kós János előadásában most legyen az önökké. Na meg az enyém is. Sok boldogságot, jó egészséget és nagyon szép napot kívánok mindannyiuknak, magamnak is.

Kedves hallgatóim, adásunk elején röviden említettem egy nagyon fontos eseményt, amit most gyorsan újra előveszek, aztán meg tényleg átadhatjuk magunkat a kellemesebb, vidámabb perceknek, jó? Tehát szerintem emlékeztetni kell önöket arra, meg mindenkit, hogy ma van első Szent István király, Magyarország első koronás királya halálának 988. évfordulója. A történelem könyvekből valamennyien ismerjük a történetét. István nagyjából 975 körül születhetett, és 997-ben édesapja Géza fejedelem halála után került a fejedelmi hatalom élére. Uralkodása során fokozatosan megszilárdította a keresztény magyar államot, és az egymással vetélkedő hatalmi központok felszámolásával megteremtette az ország politikai egységének alapjait.

Ennek egyik első és legismertebb fejezete a koppány elleni harc volt. István hívei a hagyomány szerint Hont, Pázmány és Vecelin vezetésével Veszprém környékén győzték le koppány seregét. Maga koppány is elesett a csatában, a korabeli eseményekről szóló későbbi hagyomány szerint István aztán elrettentésül felnégyelte koppány holttestét és testrészeit Esztergom, Veszprém, Győr és Gyulafehérvárra küldte, ott voltak kiszögezve. István nem csak a hatalmát próbálta megszilárdítani, hanem teljesen új állami és egyházi rendszert is kiépített. Az országot vármegyékbe szervezte, megszervezte a keresztény egyházat, püspökségeket alapított, és Esztergomot érseki központtá tette. Törvényeket alkotott, az egyházi tized bevezetését is előírta, és pénzverést is szervezett. Na és ha már az állam megszervezéséről beszélünk, ne feledjük el Imre herceget sem, István egyetlen felnőtt kort megért fiát sem, ugyanis István számára óriási tragédia volt, amikor Imre 1031-ben meghalt, hiszen vele az utódlás kérdése is rendkívül nehézé vált. Felesége Gizella II. Henrik bajor herceg leánya volt, házasságú 996 körül jött létre, és Gizellával együtt bajor papok, lovagok és kézművesek is érkeztek Magyarországra, akik jelentős szerepet játszottak az új keresztény állam kialakulásában. Gizella maga is fontos szerepet vállalt az egyházak támogatásában és a keresztény kultúra megerősítésében. És itt azért álljunk meg egy pillanatra, mert van egy érdekes részlet. A hagyomány Szent Adalbert prágai püspöknek fontos szerepet tulajdonít István keresztény nevelésében és megkeresztelésében is, de ezeknek a részletei nem minden ponton bizonyíthatók egyértelműen. Vagyis a történelem itt is megmutatja nekünk, hogy nem minden történet ugyanolyan biztos, mint ahogyan azt gyermekkorunk, ugyebár történelem könyveiből megismertük. Ő volt az az uralkodó, aki a régi törzsi keretekből egy európai értelemben vett keresztény királyság épített, és bár ennek az átalakulásnak természetesen voltak ellenzői, lázadásai és véres összecsapásai is, az általa megteremtett állami és egyházi rendszer évszázadokra meghatározta Magyarország történetét. Első István király 1038. augusztus 15-én éppen Nagy Boldogasszony ünnepén halt meg. A róla szóló legendák szerint élete végén országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Holttestét Székesfehérváron a királyi bazilikában temették el. 45 évvel később, itt azt írják a lexikonban, hogy 1083. augusztus 20-án avatták szentté Székesfehérvárot. Nos, hát azt hiszem, itt most meg is állok. Nem szeretném ugyanis műsorunk hallgatóit egy teljes történelem órával tovább traktálni. Szent Istvánról már nagyon sokat tudunk, és az ő életének legfontosabb eseményeit bizonyára valamennyien ismerjük. Éppen ezért most elengedjük a történelem fonalát, jöjjön inkább egy kis zene, és hogy milyen, hát volt ma már régi magyar himnusz, volt itt retro muzsika, még beszéltünk Nagy Boldogasszonyról, régi hagyományokról, nyárról, emlékekről, talán jöjjön most valami hazafias jellegű, jó? Például Koppány dala az István a király című rockoperából, és utána, ha nem haragszanak meg, kedves hallgatóim, az én közvetlen közvetítésem nélkül fogok majd átkapcsolni a kabaréra. Rendben? További jó szórakozást, jó rádiózást kívánok mindenkinek!

fiatalember, ne haragudjon, de... De olyan apró betűkkel van írva, hogy nem látom. Leolvasná nekem, mennyibe kerül ez a tejföl? Hogy mennyi? Szóval magának is rossz a szeme. 600 forint, szörnyű. Nem látott itt valahol 4x6 méteres alomtálcát? Mert holnaptól nem macskát fogok tartani, hanem tehenet. Borzasztó, borzasztó. Elképesztő árak vannak. De egyesek még ezt is röhögve kifizetik. Nézze azt a kék pólóst, raklapszámra viszi haza a tejet. Ja, hogy árufeltöltő? Azok is milyen jó keresnek már, borzasztó. Jó van, nem akarom feltartani, menjen csak tovább, viszontlátásra. Most jövök a körzeti orvostól, felírt valamit a vérnyomásomra, de még beszélnem kell egy pilótával, mert a felhőbe tette. Mondott valamit, hogy az E-profilomban meg tudom nézni, de csak szemből látom magam a tükörben. Tessék? Ja, hogy siet, értem én. Menjen csak nyugodtan, nem akarom feltartani. Cukrom is magas. Úgy tűnik, próbálja követni a névrokona árát. Pedig ezen kívül gyönyörű a vérképem. Azt mondta a doktorné, hogy ilyen vérképpel 25 évet letagadhatnék. Okos nő, 5 hián el is találta. Még nem vette észre, hogy a nagyobbik unokám meghekkelte a személyimet. Még diákigazolványt is csinált nekem, úgyhogy most nem gyógytornára járok, hanem halott pénzre. Aztat képzelje, hogy szombaton voltam BSV Featuring tankcsapda koncerten. Igen, tetszett, csak közel álltam a hangfalhoz. Szombat óta rezonál a számban egy 30 éves amalgám tömést. Jó, na jó, menjen csak, nem tartom fel. Nem tartom. Menjen, viszont lát, menyemnek meg születésnapja lesz. Hát sütök neki valamit. A tavalyit túlélte úgy, hogy most jobban figyelek a patkány méregre.

0: többet teszek bele. Jaj, hát jön a Zsolti unokám is. Segítene kibontani ezeket a kinder tojásokat? Mindegyikben törpilla van, amiket korábban vettem, úgyhogy most biztosra megyek. Nyugodtan bontsa ki, hát ha magának nem törpilla lesz. Én már babonás vagyok. Egy fiam van és 6 lányom. Úgy tűnik, ha tojáshoz nyúlok, a bolány lesz. Jaj, olyan édes az unokám, hát még sejpítve beszél. Imádja a túró Rudit. Azt mondja nekem a minap jó hangosan a közérben, hogy mama, vegyél nekem Kújó Judit. Hát nagyon remélem, hogy előbb tanulja meg a T betűt, mint az R-t. Ha a fia még sokáig dolgoznak, akkor én szoktam elhozni a bölcsiből, igen. Aztán este kicserélik attól függően, hogy melyik szülőgyerekét hoztam. Sajnos egyre rosszabbul látok. Tegnap 1 órán keresztül próbáltam pénzt kivenni az ATM-ből. Kiderült, hogy parkoló óra. Borzasztó. Most vehetek autót, mert 160 órányi parkolásom van az utcában. Hogy mondja? Ja, persze, siessen, csak nem akarom feltartani, viszont látok. Ja, még csak annyit, hogy segítene a telefonomon elindítani ezt a vakációt, vagy mi a bánatot? Hogy micsoda? Paprikáció? Jó, hülye név, igen. Gondolom, a hagymáció név már foglalt. Na mindegy. Szóval ezt a izét le kellett tölteni a telefonomra, mert van rajt kuponom. Állítólag, ha most borotvahabból 2 veszek, a második féláron van. Nem baj, majd a mennyem tortájára rakom. Simán elhiszi, hogy tejszínhab. Az én okos fiam hogy foghatott ki egy ilyen buta nőt? Na, hát a fiam egy nagyon okos ember. Nagyon okos ember. Apropó, veszek is neki kókuszt, mert igen szereti. Nagyon, nagyon okos ember. A Sotén végzett. 9-kor a vérvételen, aztán ment dolgozni. Pedig felvették volna az ELTE-re, de a kevés jelentkező miatt nem indult gumilabdaszak. Jaj, bocsánat, nem akarom feltartani. Megtalálta nekem a telefonon azt a kupont? Hogy nyomógombosra nincsen? Hát 120 méternyi telefonkábelt vettem emiatt. Mindegy, így legalább most elsőre hazatalálok. Na jó, nem tartom föl, menjen csak nyugodtan. Igen. Maguk fiatalok úgyis mindig sietnek. Az STK-ban is már csak 4 méter tudok rájuk verni 1 méter hátrányból. Ha nyílik a rendelő ajtaja. Jézus Mária, most nézem, milyen nagy a sor, te jó Isten! Hát ezeknek az embereknek nincs munkájuk. Igaz, most a lányomnak sincsen. Kihúzták alóla a céget. Akarom mondani a cégvezetőt. Rajta kapta őket a főnök neje az íróasztalom. Igen, most minden céghez elküldte az önéletrajzát, ahova nyelvtudás kell. Én nem tudom, honnan örökölte. Talán valamelyik apjától. Mikor 79-ben megszületett, akkora sor volt a szülőszoba előtt, hogy egyesek azt hitték, banánt árulnak a kórházban. Ha akkoriban lett volna apás szülés, akkor a Névstadionban hozták volna világra.
1: Borzasztó.
0: Jaj, na mindegy. Remélem talál állást a lányom mielőbb. Valami alapítványhoz kéne elhelyezkednie felügyelőnek, mert nagy kurátor az biztos. Isten, látom, nem sok mindent vett, maga elé engedne? Ah, nekem csak ez a tej föl van a kosárban, a többi meg ebben a 2 húzós kocsiban. Sztereóba nyomom, mint a Bétót László. Úgyis hamar végzek a pénztárnál, jó? Na, látja, már én is következem, nagyon köszönöm. Jó napot, aranyos, van kuponom a borotvahabra, csak innen 120 méterre a kábel végén. Igen, igen, és kártyával fizetek. Nem tudom, hogy érintőse, még csak reggel találtam a buszon. Jó, tessék sietni, mert maga elé engedett a fiatalember. Jó, igen. Mennyi lesz? Hogy mennyi? Bocsásson meg, de nem emlékszem rá, hogy elkiáltottam volna magam, hogy mindenki a vendégem. Hát jó, jó. Akkor tessék lesztornózni a darált húst. Majd csinálok otthon. Úgyis öreg már a hörcsög. Jó, jó, jó, csak gyorsan, mert siet a fiatalember, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Képzelje, aranyos, most jövök a körzeti orvostól. Hát, borzasztó, magas a vérnyomásom. Az alsó érték magasabb, mint a felső érték, és érzem a fejemen, hogy úgy nyom. Persze, alacsony otthon a belmagasság, de nem szokott ennyire nyomni. Mondjuk a lányom, aki most válik, azt mondta, hogy menjek el inkább a körzeti orvostól.

0: A Zenebona Rádió 972. műsora most a végéhez érkezett. Köszönöm, kedves hallgatóim, hogy ma is velem tartottak, és megtisztelték figyelmükkel ezt az 55 percet. Bízom benne, hogy ezúttal sem bánták meg, hogy bekapcsolódtak a műsorba, és sikerült néhány kellemes, vidám, talán egy-két régi emléket is megidéző percet együtt eltöltenünk. Legközelebb mához egy hét ugyanitt, a megszokott időben ismét találkozhatunk. Addig is vigyázzanak egymásra, őrizzék meg jó kedvüket, maradjanak jó erőben és egészségben. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból, a viszont hallásra.
1: Hey, primás, húzd rá szépen! Ma barátság van terítéken! Szimbalom szó!